Not at all. La-di-di-da-di. La-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-di-di. La-di-di-di-di-